Aglaya. Tendok nyawat tenggo mulut da buang landai ukre lamu nyen murti jaku akitai.